senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rock.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ilyen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 14-e van, csütörtök reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Nemzetközi borpiacot szerveznek. Szendi Hajni vagyok. Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus fertőzésről, amelynek több halálos áldozata is van. A Pécsi Tudományegyetem virológiai szakértői összefoglalták most röviden, hogy mit is érdemes tudni a betegségről, és arról, hogy Magyarországon mekkora veszélyt jelenthet ez. Zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy egy dél-amerikai vírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, mert hogy képes emberről emberre terjedni. Azt írják a pécsi szakemberek, hogy a hantavírusokat főként rákcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett száraz poron keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül érintkezni. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben is, ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelye mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét, a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűde érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. magyar kerékpáros körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a Pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa. Jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött Gyükés területén. A hagyományos terep mellett az erdő mélyén is zajló beruházás során közel 1000 méter hosszan épül új ivóvízvezeték a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-ig. A meserdő területét érintő munkák miatt a park látogatási rendje idéglenesen módosult lesz, amikor pár napra be is zárnak. Ajándékokkal hálálják meg a véradást. Ma a Forrás véradó.véradó itt az ajándékok és kedvezményes belépők mellett a kikapcsolódás jegyében egy fődíj is várja. 5 darab páros kedvezményes belépőt lehet nyerni a véradóknak ma egy extrém parkba, családi egésznapos belépőt egy élménybirtokra, és 2 fős egésznapos wellness utalvány is lesz. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Pertti Antinen Finnország budapesti nagykövetetett búcsúlátogatást a rendhagyó klubesten, ahol beavatta résztvevőket a munkájába és a Magyarországon töltött idejéről is mesélt. A nagykövetet felesége is elkísérte, az előadást pedig Barca Virág, a finn nagykövetség tanácsadója tolmácsolta. A nemzetközi borpiac egyik legnagyobb innovációját mutatják be május 20-án Pécset. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szumma szakmai napján az alkoholmentes és a csökkent alkoholtartalmú borok készítése kerül majd a középpontba. A rendezvényen szakmai előadások és nagyszabású kóstolók is várják az érdeklődőket. Különleges estére készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata, írja a BAMA. Ma a Budapesti Nemzeti Színház vendégeként mutatják be ugyanis a Királybeszéde című előadásukat. A mai este azonban nem csak a fővárosi fellépés miatt lesz emlékezetes, hanem egy különleges egybeesés miatt is. Ez lesz a produkció 33. előadása és az évad 333-ja is. Megkezdődött az ivóvízhálózat bővítése Pécsen, Gyükés városrészben, amely több ütemben zajlik majd május és szeptember között, tudtuk meg a Tettye Forrásház ZRT-től. A fejlesztés célja a térség vízellátásának korszerűsítése és az új ivókút bekapcsolása a hálózatba. Szeptember végéig összesen közel 1000 méter új vezeték épül. Új helyszínen várja az olvasókat a Minerva Fiók könyvtár, emellett május második felében a Belvárosi Fiók könyvtár és a Csipkefa gyermekkönyvtár is újra nyit Pécsett. A fejlesztéseknek köszönhetően tehát ismét 5 helyszínen lesznek elérhetők a könyvtári szolgáltatások Pécsett, jelentette be a vármegyeszékhelyről a Csorba Győző könyvtár. Idén is számos népszerű kulturális és gasztronómiai fesztivált látogathatunk meg Baranyában. A Fishingon Orfű június 24-én startol el, a Pécsi Sétatér Fesztivál június 25-én, a Villányi Rozé Fesztivál július 10-én nyit, a Mohácsi Dunamenti Hal Fesztivál pedig július 17-től várja a városba érkezőket. Ismét számba veszik az erdei füles baglyokat, számlálhatjuk őket már Baranyában is. A lakott területeken is gyakori erdei füles baglyok fészkelő állományának felmérésében kéri a társadalom segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ha valaki hallotta vagy látta a fiókákat, esetleg etető szülőket, az jelezze az mme.hu weboldalon. Máról holnapra véradó éjjel MÁV buszok közlekednek Villány és Mohács között a vonatok helyett, az ok karbantartás. A Mohácsról este 10 óra 7 perckor Villányba induló személyvonat busza, Mohácsról 35 perccel korábban indul 21 óra 32 perckor, Villányba azonban a szokásos menetrend szerint érkezik meg. Horgász kvízt indította a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a fiatal horgászok számára. A kitöltés során alapvető horgászattal, halakkal kapcsolatos egyszerű kérdésekre kellett válaszolni. A kiírásnak megfelelő korosztályból a beküldött 39 kvíz közül mindösszesen csak 2 tudták az összes kérdésre hibátlanul a válaszokat. És akkor most a közlekedőkhöz szólok. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt így le is zárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Csatorna fedlapokat állítanak helyre és kátyúzási munkákat végeznek. Szászváron forgalomkorlátozás mellett dolgoznak. Híreink végén az időjárásról. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz kissé felhőségbolt mellett, időnként közel 30 km per órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek május 14-én, hát a mai nappal túl leszünk a fagyos szenteken. Bonifác napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. George Michael dalát indítom, már is készül az Airi Mafia, és énekel nem sokára Jennifer Lopez is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 134. napján. Május 14-e van. Ma a bonifácokat lehet ünnepelni. Ma van a vándormadarak világnapja. Azok előtt, a lenyűgöző állatok előtt tisztelgünk évről évre, akik több ezer kilométert repülnek, hogy életben maradjanak, fészkeljenek, majd újra útra keljenek. A vándormadarak világnapja nem csak a madárvilág ünnepe, hanem egy erőteljes emlékeztető is arra, hogy ezek az állatok milyen sérülékenyek, és mennyire ki vannak szolgáltatva a természetes élőhelyek pusztulásának, az éghajlatváltozásnak és az emberi tevékenység hatásainak. A Tiszató, a Hortobágya fertőtáj, vagy éppen a Kiskunság madárvilága világszinten is egyedülálló. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, vagy jó munkát, ha még nem ért véget az éjszakai műszak, vagy már ilyen korán elkezdődött a nappali. Kosin, Hide You, ez a folytatás a Besten.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Ma napos gomoly felhős időnk lesz, estétől nyugat felől újabb záporokkal, zivatarokkal. Holnap is erre lehet készülni, mert hogy szombaton a jelenlegi számítások szerint egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat. Még pontosabb, részletesebb időjárás jelentés hallható a hírek végén is. Fél hét után pedig a Rizzle Kicks folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Nemzetközi borpiacot szerveznek. Szendi Hajni vagyok. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben is, ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. A nemzetközi borpiac egyik legnagyobb innovációját mutatják be május 20-án Pécset. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szumma szakmai napján az alkoholmentes és a csökkent alkoholtartalmú borok készítése kerül majd a középpontba. A rendezvényen szakmai előadások és nagyszabású kóstolók is várják az érdeklődőket. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Pertti Antinen Finnország budapesti nagykövete tett búcsúlátogatást a rendhagyó klubesten, ahol beavatta résztvevőket a munkájába és a Magyarországon töltött idejéről is mesélt. A nagykövetet felesége is elkísérte, az előadást pedig Barca Virág, a finn nagykövetség tanácsadója tolmácsolta. Hűsítő séták indulnak a Pécsi Zsolnai negyedben, legközelebb május 16-án. Idegenvezető mutatja majd be a Zsolnai negyedet, és elmeséli a világhírű zsolnai család legizgalmasabb történeteit. A séta végén limonádét osztanak. Gázvezető rekonstrukciós munkák kezdődtek a Pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 2-24 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak, majd július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett, időnként közel 30 km/órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 14-én csütörtökön a napos gomoly felhős időben estétől újból számítani lehet. Záporokra, zivatarokra 18-23 fok valószínű. Holnap hasonló időnk lesz. A mostani számítások szerint ugyanis szombaton egy mediterrán ciklon érkezik. Újabb csapadékkal persze azért a nap is előbújik. 18-25 fok várható majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Emily Sandétól a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A következő fél órában ébresztőt fúj majd a Criss Cross. Sőt, aláfestő zenét szolgáltat a reggeli tornához, ha úgy van. A testnevelés mellett persze lesz irodalom is, Berecki Zoltánnal. Telefon SMS Viber számunk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Több mint 500 zarándok vágott idén útnak. Különleges estére készül ma a Pécsi Nemzeti Színház. Bővítik az ivóvíz hálózatot. Szendi Hajni vagyok. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelyen mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűde érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. Megkezdődött az ivóvízhálózat bővítése Pécsen, Gyükésváros részben, amely több ütemben zajlik majd május és szeptember között, tudtuk meg a Tettye Forrásház ZRT-től. A fejlesztés célja a térség vízellátásának korszerűsítése és az új ivókút bekapcsolása a hálózatba. Szeptember végéig összesen közel 1000 méter új vezeték épül. Különleges estére készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata, írja a Bama. Ma a Budapesti Nemzeti Színház vendégeként mutatják be ugyanis a Király beszéde című előadásukat. A mai este azonban nem csak a fővárosi fellépés miatt lesz emlékezetes, hanem egy különleges egybeesés miatt is. Ez lesz a produkció 33. előadása és az évad 333-ja is. Cecil McLaurin Salvant koncert lesz május 18-án. Pécsett a MacArthur ösztöndíjas, háromszoros Grammy-díjas énekes, dalszerző májusban indult turnéra. Ennek egyik állomása lesz majd Pécs, az új lemezét mutatja be.
6: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
5: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó utcában. A Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között teljes útzár van érvényben. Egészen május 24-ig az Est utca felől lehet csak behajtani. A parkolás sem lehetséges itt. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz, kissé felhős égbolt mellett, időnként közel 30 km per órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok, a mai nappal túl leszünk, túléljük a fagyos szenteket, akik tegnap előtt este fehérré varázsolták a kékest, igen, havazott hazánk legmagasabb pontján. Ha már túlélők, jön a Destiny's Child-dal a Survivor. Hello, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber szám.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, amikor is 173 éve Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Emlékszem, gyerekkoromban tubusból ettük, ittuk. Hát a sűrített tej kicsit sűrűbb, mint egy folyadék, szóval ezért vagyok bajban. Minden esetre köszönjük Gail Bordennek. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól, ez a Say It Right. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenék a hét utolsó előtti munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz, 18-23 fokkal, estétől újabb záporokkal, zivatarokkal, amelyek és a holnapi csapadék is a szombaton érkező mediterrán ciklon előfutárai. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben. Fél nyolc után pedig Sheryl Crow énekel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 47. alkalommal szervezik meg a Magyar Kerékpáros Körversenyt. Új helyszínen várják az olvasókat. Júniusban indul a fesztivál szezon Baranyában. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. Magyar Kerékpáros Körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a Pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a Királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa. Új helyszínen várja az olvasókat a Minerva Fiók könyvtár, emellett május második felében a Belvárosi Fiók könyvtár és a Csipkefa gyermekkönyvtár is újra nyit Pécsett. A fejlesztéseknek köszönhetően tehát ismét 5 helyszínen lesznek elérhetők a könyvtári szolgáltatások Pécsett, jelentette be a vármegyeszékhelyről a Csorba Győző könyvtár. Idén is számos népszerű kulturális és gasztronómiai fesztivált látogathatunk meg Baranyában. A Fishingon Orfű június 24-én startol el, a Pécsi Sétatér Fesztivál június 25-én, a Villányi Rozé Fesztivál július 10-én nyit, a Mohácsi Dunamenti Hal Fesztivál pedig július 17-től várja a városba érkezőket. Képzőművészeti szabadiskolát szerveztek Pécsett. Legközelebb május 19-én várják az érdeklődőket. Németh Pál szobrászművész foglalkozása a rajzolni szerető fiataloknak szól elsősorban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési város részben a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában, teljes útzár érvényes 20-ától. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz kissé felhőségbolt mellett, időnként közel 30 km per órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: esélyét.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, csütörtökön, a Bonifácok névnapján. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 173 éve ezen a napon Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Két skifi alkotó, akiknek gyermekkorom meghatározó filmjeit köszönhetem. 74 éve ezen a napon született Robert Zemeckis, producer, Oscar-díjas rendező, a Visszajövőbe alkotója. És ma 82 éves George Lucas író rendező, a Csillagok háborúja atya. Ma 42 éve megszületett Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1973-ban ezen a napon született az amerikai énekes dalszerző Shanice. 1971. május 14 megszületett Danny Wood, az amerikai New Kids on the Block tagja. A sort pedig a szemtelenül fiatal, 96-os születésű holland DJ-producer Martin Garrix zárja. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szerencsére a ma reggel egy fokkal nyugisabb az utakon, mint amilyen volt tegnap meg tegnap előtt. Azért az M1-es ma reggel is lassú. Három szakaszon is a főváros felé, Komáromnál, Tatabánya után és Bicske, valamint Biatorbágy térségében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom én is az infót. 0620 55 55 155. A következő órában jön majd egy Maniac feldolgozás Szabjestől. És jön a CNC Music Factory is. De mindenek előtt egy rövid szünet, aztán folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Shifttel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megszólaltak a pécsi kutatók a hantavírusról, jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött. Szép májusi időnk lesz, Szendi Hajni vagyok. Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus fertőzésről, amelynek több halálos áldozata is van. A Pécsi Tudományegyetem virológiai szakértői összefoglalták most röviden, hogy mit is érdemes tudni a betegségről, és arról, hogy Magyarországon mekkora veszélyt jelenthet ez. Zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy egy dél-amerikai vírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, mert hogy képes emberről emberre terjedni. Azt írják a pécsi szakemberek, hogy a hantavírusokat főként rákcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett szárazporon keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül érintkezni. Jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött Gyükés területén. A hagyományos terep mellett az erdő mélyén is zajló beruházás során közel 1000 méter hosszan épül új ivóvízvezeték a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-ig. A meserdő területét érintő munkák miatt a park látogatási rendje idéglenesen módosult lesz, amikor pár napra be is zárnak. Ajándékokkal hálálják meg a véradást. Ma a forrás véradóit az ajándékok és kedvezményes belépők mellett a kikapcsolódás jegyében egy fődíj is várja. 5 darab páros kedvezményes belépőt lehet nyerni a véradóknak ma egy extrém parkba, családi egésznapos belépőt egy élménybirtokra, és 2 fős egésznapos wellness utalvány is lesz. Monokróm címmel nyílik kiállítás Pécsett a Művészetek és Irodalom házában pénteken. A tárlatot Gyenes Zsolt indítja majd útjára, aki médiaművész, közreműködik Nagy Roland, és lesz fényjáték is.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó utcában. A Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között teljes útzár van érvényben. Egészen május 24-ig az Est utca felől lehet csak behajtani. A parkolás sem lehetséges itt. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett, időnként közel 30 km/órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Waka Waka újra töltve, azaz jön a foci VB himnuszainak királynője Shakira, az őrült Latina, aki az idei amerikai foci VB dalát is elkészíthette, a címe pedig Waka Waka helyett Dai Dai. Most a lokát indítom tőle, 5 perc elmúlt 8, hello, jó reggelt! Max Szemlövente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére a mai reggel egy fokkal elviselhetőbb az utakon. Különösebben nagy dugókról nem tudok, hát ugye egy-két helyszínt leszámítva az M1-es felújítása miatt. A főváros felé vezető oldalon nagyon-nagyon megtorpan a pálya, sőt araszol Komárom előtt, Tatabánya után, illetve Bicske és Biatorbágy térségében is. Akinek van további közlekedés infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a CNC Music Factory-vel teszünk gyárlátogatást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek szerelőcsarnokában. Most pedig a Black Eyed Peas folytatja. Where's the love? A Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma kicsit szeles, többnyire napos időnk lesz, 20 fok körüli maximummal estétől, záporokkal, zivatarokkal, amelyekből holnap még több jön. Szombaton ugyanis érkezik egy mediterrán ciklon. A hétvégén nem lesz valami szép idő. Gyönyörűen ragyognak viszont a csillagok az éterben, a hírek után jön a Simply Red és a Stars. Mindjárt jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Nemzetközi borpiacot szerveznek. Szendi Hajni vagyok. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben is, ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. A nemzetközi borpiac egyik legnagyobb innovációját mutatják be május 20-án Pécset. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szumma szakmai napján az alkoholmentes és a csökkent alkoholtartalmú borok készítése kerül majd a középpontba. A rendezvényen szakmai előadások és nagyszabású kóstolók is várják az érdeklődőket. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Pertti Antinen Finnország budapesti nagykövete tett búcsúlátogatást a rendhagyó klubesten, ahol beavatta résztvevőket a munkájába és a Magyarországon töltött idejéről is mesélt. A nagykövetet felesége is elkísérte, az előadást pedig Barca Virág, a finn nagykövetség tanácsadója tolmácsolta. Hűsítő séták indulnak a Pécsi Zsolnai negyedben, legközelebb május 16-án. Idegenvezető mutatja majd be a Zsolnai negyedet, és elmeséli a világhírű zsolnai család legizgalmasabb történeteit. A séta végén limonádét osztanak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési városrészben, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes 20-ától. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett, időnként közel 30 km/órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt tettem a legjobb zenék. 20 fok körüli napos, gomoly felhős, kicsit szeles időnk lesz. Estétől záporokkal, zivatarokkal. Remélem azért még egy bringázás bele fog férni. Muszáj tekernem egyet ma, mert holnaptól még több zápor, zivatar várható, a hétvégén aztán meg pláne. Sajnos nem lesz ideális az idő a szabadtéri programokhoz. Szombaton mediterrán ciklon érkezik még több csapadékkal. És érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből is. Dario G, Carnaval de Paris a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De hát én Justin Timberlake vagyok, hát világkörüli turnén vagyok, mondta az őt igazoltató rendőrnek értetlenkedve Justin Timberlake, tudjuk mi lett a vége. Ő is itt lesz a Szenyoritával, illetve az Embertelen dal 2022-es verziója Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és Presser Gábortól. A dugó baleset van közben, várom az infót 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több mint 500 zarándok vágott idén útnak. Különleges estére készül ma a Pécsi Nemzeti Színház. Bővítik az ivóvíz hálózatot. Szendi Hajni vagyok. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelyen mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűde érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. Megkezdődött az ivóvízhálózat bővítése Pécsen, Gyükés városrészben, amely több ütemben zajlik majd május és szeptember között, tudtuk meg a Tettye Forrásház ZRT-től. A fejlesztés célja a térség vízellátásának korszerűsítése és az új ivókút bekapcsolása a hálózatba. Szeptember végéig összesen közel 1000 méter új vezeték épül. Különleges estére készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata, írja Bama. Ma a Budapesti Nemzeti Színház vendégeként mutatják be ugyanis a Király beszéde című előadásukat. A mai este azonban nem csak a fővárosi fellépés miatt lesz emlékezetes, hanem egy különleges egybeesés miatt is. Ez lesz a produkció 33. előadása és az évad 333-ja is. Cecil McLaurin Salvant koncert lesz május 18-án Pécsett, a MacArthur ösztöndíjas, háromszoros Grammy-díjas énekes, dalszerző májusban indult turnéra. Ennek egyik állomása lesz majd Pécs, az új lemezét mutatja be.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó utcában. A Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között teljes útzár van érvényben. Egészen május 24-ig az Est utca felől lehet csak behajtani. A parkolás sem lehetséges itt. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett, időnként közel 30 km per órás széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Örülök, hogy jöttél, de most már mennyi a kedves Bonifác. A mai nappal búcsúznak a Fagyos Szentek, és örülök, hogy jöttél a címe az óranyitó dalnak is. The Wanted, Glad You Came. Készül a Follow the Flow, a KLF Ricky Martin, és itt lesz a TLC is, a No Scrubs-al. Hello, 5 perc elmúlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

Ezt a fennem a legjobb zenék 1991-ig tekerjük vissza az idő kerekét a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön az amerikai rapper Dimples D és a Sucker DJ-je a bestem.

DJ, so listen.

Best FM a legjobb zenék. Kocsikázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapperrel. Persze ez nem mindenhol egyszerű. Sőt, nagyon nehézkes az M1-esen Budapest felé, Tata térségében több kilométeres a dugó, kicsit távolabb, Biatorbágynál is megtorban a pálya, és ugyanez a helyzet az M3-ason, Nyíregyháza felé, Gödöllő és Aszót között is. Ez tehát a Ride With Me, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már nagyon jól jönne a hétvége, akkor lehet örülni, a következő órában itt lesz a szombat, Saturday, Kenny Williams slágere. Persze, ha minden igaz, nem lesz jó idő hétvégén, úgyhogy be lehet pótolni a film elmaradásokat. Ha valaki nem látta a Wild Wild West-et Will Smith-szel, akár ezt is megnézheti hétvégén, a filmzenét pedig már a következő órában meghallgatjuk együtt. Ha közben dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155. Rögtön szólnak újból, a legjobb zenék itt a Westen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Next FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 47. alkalommal szervezik meg a Magyar Kerékpáros Körversenyt. Új helyszínen várják az olvasókat. Júniusban indul a fesztivál szezon Baranyában. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. Magyar Kerékpáros Körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a Pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa. Új helyszínen várja az olvasókat a Minerva Fiók könyvtár, emellett május második felében a Belvárosi Fiók könyvtár és a Csipkefa gyermekkönyvtár is újra nyit Pécsett. A fejlesztéseknek köszönhetően tehát ismét 5 helyszínen lesznek elérhetők a könyvtári szolgáltatások Pécsett, jelentette be a Vármegye székhelyről a Csorba Győző könyvtár. Idén is számos népszerű kulturális és gasztronómiai fesztivált látogathatunk meg Baranyában. A Fishingon Orfű június 24-én startol el, a Pécsi Sétatér Fesztivál június 25-én, a Villányi Rozé Fesztivál július 10-én nyit, a Mohácsi Dunamenti Hal Fesztivál pedig július 17-től várja a városba érkezőket. Képzőművészeti szabadiskolát szerveztek Pécsett. Legközelebb május 19-én várják az érdeklődőket. Németh Pál szobrászművész foglalkozása a rajzolni szerető fiataloknak szól elsősorban. Gázvezető rekonstrukciós munkák kezdődtek a pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 224 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak, majd július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. 6 fokra ébredtünk Baranyában, délután 22 fok lesz kissé felhős égbolt mellett, időnként közel 30 km/h széllel. Több órás napsütés valószínű egyébként idehaza, a fátyol gomoly felhők jelenhetnek meg Magyarország egén. Zápor előfordulhat, de elsősorban a Balaton térségében. Nálunk nagy valószínűség szerint nem kell ma az esernyő, egyébként holnap már majd igen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány a Mosó Krisztina Aguilérával, persze, ha valóban jönnek az estére beígért záporok, zivatarok, kb. Felesleges. Ugyanakkor, ha pont a mi autónkat találja telibe egy madár, én ilyenkor akár jön az eső, akár nem, begurulok egy kézimosóba, és gyorsan lecsapatom legalább azt a részt. Hello, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Small tuna fish out one. This is...

Best FM a legjobb zenék. Wild Wild West kontra Matrix, azaz Vadi Új vagy Nyugat, vagy Neo története. A kettő közül kellett választania annó Will Smithnek, és ő az előbbit választotta, amely óriási bukás lett, míg a Matrix igazi generációkon átívelő kultfilmé avanzsált. Míg azt sem kárpótolta Will Smith-t, hogy a mozi egyik betétdalát is megírhatta. Ezt hallgatjuk most meg. Jön a Wild Wild West a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Győr és Budapest közötti szakaszon. A külső sávban Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé szemetet szednek Biatorbágy környékén. A 20-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom. És három autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár és Bogykapetert között. A 227-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van, a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
3: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, marhahúsleves zöldségeivel. Az álmenő konfitált sertésoldalas hagymástült burgonyával és párolt káposztával. A B-menü füstölt sajt rántva, házisült krumplival és tartárral. A C-menü kolozsvári rakott káposzta borsos tejföllel. A paleo menü 3290 forintért, bazsalikomos paradicsomleves sült fokhagymával, rozmaringos csirkecomb pórihagymás édes burgonyával. A Telleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat pikáns lencseleves angol zellerrel. Az A menü cordon bleu habos burgonyapürével, a B menü zöldségfasírt joghurtos papfűzelékkel. A vegán menü 3290 forintért, zöldséges kelbimbóleves hortobágyi palacsinta. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nálunk ez az időszak sosem múlik el. Ugyanez a címe a Krisztál dalának is, amely biztosan szól majd a délelőtt utolsó órájában, akár csak a molokói. Telefon, SMS, Viber, ha közben dugó baleset van, várom az infót, a friss hírek után pedig szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
5: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, marhahúsleves zöldségeivel. Az álmenő konfitált sertésoldalas hagymástűrt burgonyával és párolt káposztával. A B-menü füstölt sajt rántva, házisült krumplival és tartárral. A C-menü kolozsvári rakott káposzta borsos tejföllel. A paleo menü 3290 forintért, bazsalikomos paradicsomleves sült fokhagymával, rozmarigos csirkecomb pórihagymás édes burgonyával. A Telleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat pikáns lencseleves angol zellerrel, az A menü cordon bleu habos burgonyapürével, a B menü zöldségfasírt joghurtos papfűzelékkel. A vegán menü 3290 forintért, zöldséges kelbimbó leves hortobágyi palacsinta. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én időm.

0: Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Több száz drón támadta éjjel Kijev térségét, megszűnt a veszélyhelyzet itthon, áttekernek Magyarországon, zajlik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte, 11 eszközzel támadták a megyét. Több településen is károk keletkeztek, így Szolyván, Munkácson és Ungváron. Az eset miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes romlott volt és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára, az árut ezért megsemmisítették. Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a gyulai várlábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békéscsabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőn. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elnézést, rendelnék egy Avril Lavigne pizzát, kérek szépen, köszönöm szépen. Igen, a kanadai énekesnőről szülővárosának egyik pizzériájában még pizzát is neveztek el. Avril Lavigne érkezik a Girlfriend-del, aztán a Faith No More nem sokára, majd a Five és Mauro Picotto is. Hello, 4 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, még egyessel kezdődött abban az évben utoljára az évszám, amikor megjelent a Five, most érkező dala, Keep on Moving, maradunk mi is mozgásban, a nap 24 órájában szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Este 6 és 8 között Mixben, a Night Shiftben ma az ezredforduló dance himnuszai White Boytól és DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék továbbra is. Teljes útzár van a 6-os főúton Szigetvári és Bogykapetert között, ahol korábban három autó ütközött a 227-es kilométernél. Elterelik a forgalmat Rózsafa és Dencs háza felé. Az M0-áson, az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt Gyál térségében csak egy sáv járható, a torlódás több kilométeres, és ugyanez igaz az M1-esre is, Budapest felé több szakaszon is nagyon-nagyon lassú a pálya. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok a külső sávban, aki teheti a 61-es kilométernél személyautóval, válassza az átterelt belső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, és persze a zenei csemegékhez, melyek közül a So Many Times című gadzsol slágerrel indítja már Majoros Rita a délutánt. Friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Találkozzunk holnap reggel 6-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Amerikai-kínai csúcs találkozó zajlik Pekingben. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Nagyrészt napos idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődött az amerikai-kínai csúcs találkozó. Az Egyesült Államok elnöke és a kínai elnök Pekingben tárgyalnak. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Opusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a két évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel és meg lehessen akadályozni a fertőzést. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Megjöttem jó hangulatot hozni, és egy kis délutáni pesgést, mondjuk a New Level Empire-rel. De itt lesz Beyoncé, jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. A Hooligans is beúrik, most pedig Gácsony nyitja az órát itt a So Many Times. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Majoros Rita, és ez így lesz ma legalább 6 óráig, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Remek zenéket hozok, napkérdését, amiről majd lehet beszélgetni, lehet akár vitatkozni is, de természetesen ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Érkezik hamarosan a New Level Empire és a Valódi a Republikkal, Sikén és a Lavenderan, előtte pedig a csodás Sting és Seb Mami dala, a Desert Rose. És ha már érkezik, akkor Sting is hamarosan kis hazánkba érkezik, hiszen június 18-án Budapesten koncertezik, mi pedig már hangolódunk. Töltsék velem ezt a délutánt, megyek tovább Stinggel és Seb Mamival, Desert Rose, egy nagy kedvenc a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap, the Fantasia.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, autóban, kamionokban, teherautóban, sőt a jó idővel sokan bringáznak is. Nagyon vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha gondol rám, vagy éppen a többi hallgatóra, és elküldi vagy felhív vele 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Erős a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé Győr és az M0-as autó csomópontja között. Feltorlottak az autók 4-5 kilométer hosszan, úgyhogy erre kell számítani. Sokan kerülnek az egyes főúton emiatt, úgyhogy itt Szárliget után ott is feltorlottak az autók. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jöhetnek az útinfók. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután, a folytatásban is mindenkinek. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz velünk a Valmar, K. Kevin és Ella Junior dala. Volt pár alkalom.
2: Volt pár alkalom, de már nincs mit mondanom. Megtettem mindent én, hogy te boldog legyél.
1: És jön majd a Simply Red és a Something Get Me Started is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Közzétették az új miniszterek feladat és hatásköreit. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Villányi Eszter vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárca vezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszternek vétójogot is adott. A kormányfő a tegnapi első kormányülés szünetében jelezte, hogy a minisztériumoknál ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Erről Hódmezővásárhelyen beszélt Bóna Szabolcs, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Arra is kitért, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel, és meg lehessen akadályozni a fertőzést. Drónnal kutattak fel egy többszörösen körözött férfit Budapesten. A BRFK közlése szerint a 41 éves férfi ellen csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés miatt lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ezzel ő nem törődött, így szökést követett el, ráadásul más ügyek miatt is elfogató parancs volt ellene. Drónnal kutatták fel, egy kerepesi ingatlanban fogták el és vették őrizetbe. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, vagy mondjuk egy jó desszert ebéd után, és Rihanna dala a Pandora Play, hogy le is táncoljuk azt a desszertet. Itt lesz majd Valmar, K. Kevin, LL Junior 3-asra és a volt pár alkalom, most pedig a Deja Vu és az I Can't Stop indítja az órát.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék. Valaki autóban ülve, útközben hallgatja a Best FM-et, és mondjuk Budapesten autózik. Ha igen a válasz, akkor tessék figyelni a Stefánia út Tököli út kereszteződésénél, mert baleset történt, ezt írta Laci. Nagyon köszönöm az infót. De figyelni kell az M1-esen is továbbra is, mert erős a forgalom a főváros felé. Győr és az M0-as autóút csomópontja között torlódás van, és legalább 4-5 kilométeres ez a bizonyos torlódás. Sokan kerülnek az 1-es főúton, úgyhogy Szárliget után is feltorlódtak az autók. Az M0-áson az M5-ös autópálya felé Vecsésnél javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél is több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, akár innen tud kerülő útról, bármiről, akkor jöhet az info. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. A Rascal Flatt, Life is a Highway dala után meghoztam a nap kérdését is. Ma van az online románc világnapja, úgyhogy arra gondoltam, megkérdezem a hallgatóságot arról, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedéssel, vagy akár barátkozással kapcsolatban. Mennyire van ennek egyébként jövője, mennyire oké ez így, milyen akadályai vannak, és tényleg egyáltalán mik a tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy simán indulhat így akár egy barátság is, egy párkapcsolat is. Nyilván talán akkor lehetnek gondok, hogyha esetleg nagyon messze vagyunk a másiktól, vagy mondjuk, ha nem találkozunk sokáig, csak mondjuk tényleg hónapokig akár az online térben beszélgetünk, akkor azért szerintem érhetnek meglepetések bennünket, vagy akár bele is szerethetünk egy képbe, ami aztán hát találkozás után nem biztos, hogy tényleg ugyanúgy van. Szóval jöhetnek a tapasztalatok az online ismerkedéssel kapcsolatban. 0620 55 55 155 a számunk, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe egy igazán vérpesdítő muzsikát hozok, egy kis diszkó hangulat és nyári hangulat Sean Paul-lal, Baby Burn in a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Laci kérdezte, mi ez a dal, ami most szól? Hát nem más, mint a Bermuda és a London. Ezzel zártam ezt az órát. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TNT és az Ébren álmodtunk. És itt lesz majd Krisztina Aguilera is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Hatalmas mennyiségű illegális gyógyszert találtak. Délután több felhő érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint, és folyamatosan csökken. A vizek megtartására összpontosítanak. Az aszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a vizet a tájba program keretében. Több mint 27%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, erről az országgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes rámutatott, hogy a 141. helyről a 90-re ugrott Magyarország világviszonylatban. A mostani arányal még az uniós átlag alatt van hazánk. Érdekességként arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa ezt a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben? Ma délután ez a téma, így az online románc világnapján. 0-20-55-55-155 jöhetnek a sztorik, remélem, hogy a siker sztorik is, mellé pedig néhány isteni zene. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy jön a TNT, most pedig Kelly Clarkson. Vidám napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben, mennyire lehet így tartós kapcsolatokat kialakítani, vagy mi a titka, mi a hátránya, szóval egyáltalán szimplán tényleg mik a tapasztalatok. Azt írja Gábor, hogy neki nagyon bejött még az ivives időkből, amikor mindenki ismerőse akart lenni, bejelölgettek random embereket, és bejelölt egy hölgyet, aki egy ismerősének volt az ismerőse, de nagyon szimpatikus volt neki, aztán visszajelölték egymást, elkezdtek beszélgetni, és egyébként azóta eltelt hát több mint egy évtized, és most már összeházasodtak, és gyermekeik is vannak, úgyhogy neki tényleg bejött. Nagyjából egy pár héten keresztül csak beszélgettek, egyébként 20-25 kilométerre laktak egymástól, és pár hétig csak beszélgettek, aztán találkoztak, és onnan datálható igazából az, hogy együtt vannak, úgyhogy ez egy siker sztori. Köszönöm, hogy megírtad. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még ide akár a hasonlók, illetve ha van ellenpélda, én arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Miközben isteni zenéket hallgatunk, mindjárt jön Subbase Monster, és a négy ütem előtt a Christina Aguilera és a Genie in a Bottle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A budapesti autózóknak van egy hírem, a Dohány utca, Hásfa utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott egy kis fennakadásra kell készülni. Figyelni kell a 4-es főúton is, Ebesnél egy teherautó és két autó ütközött a 212-es kilométernél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelik. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bicskei csomópont között az autókból kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, 2-3 kilométeres a torlódás, ami mögöttük már felsorakozott. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Megszólaltak a pécsi kutatók a hantavírusról, jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött. Szép májusi időnk lesz, Szendi Hajni vagyok. Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus fertőzésről, amelynek több halálos áldozata is van. A Pécsi Tudományegyetem virológiai szakértői összefoglalták most röviden, hogy mit is érdemes tudni a betegségről, és arról, hogy Magyarországon mekkora veszélyt jelenthet ez. Zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy egy dél-amerikai vírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, mert hogy képes emberről emberre terjedni. Azt írják a pécsi szakemberek, hogy a hantavírusokat főként rákcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett száraz poron keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül érintkezni. Jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött Gyükés területén. A hagyományos terep mellett az erdő mélyén is zajló beruházás során közel 1000 méter hosszan épül új ivóvízvezeték a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-ig. A meserdő területét érintő munkák miatt a park látogatási rendje idéglenesen módosult lesz, amikor pár napra be is zárnak. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolának 2026-27-es tanévben is, ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. Ajándékokkal hálálják meg a véradást. Ma a Forrás véradó.véradóit az ajándékok és kedvezményes belépők mellett a kikapcsolódás jegyében egy fődíj is várja. 5 darab páros kedvezményes belépőt lehet nyerni a véradóknak ma egy extrém parkba, családi egésznapos belépőt egy élménybirtokra, és 2 fős egésznapos wellness utalvány is lesz. Különleges vendége volt a Pécsi Magyar Finn Társaságnak. Pertti Antinen Finnország budapesti nagykövetetett búcsúlátogatást a rendhagyó klubesten, ahol beavatta a résztvevőket a munkájába és a Magyarországon töltött idejéről is mesélt. A nagykövetet felesége is elkísérte, az előadást pedig Barca Virág, a finn nagykövetség tanácsadója tolmácsolta. Gázvezető rekonstrukciós munkák kezdődtek a pécsi Péter utcában. Május 22-ig a 224 szám között, aztán 26-a és június 19-e között a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között dolgoznak, majd július 19-től pedig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között lehet forgalomkorlátozásra készülni. Estétől záporok, zivatarok fordulhatnak majd elő északnyugaton, a déli szél néhol megélénkülhet. A délutáni 18-23 fokról szépen lassan csökken majd a levegő hőmérséklete, így Baranyában holnap 8-9 fokra ébredünk majd. A pénteki napon az ország egész területén várható kisebb-nagyobb esőzés, nálunk is futózáporokat jósolnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál. H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jönnek a legnagyobbak megállás megszakítás mentesen. Itt lesz például a Well Hello, előtte 50 Cent, illetve a PIMP.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Már is megkaptam az első közlekedési információt a 30-as 889 Szentegyhetesre. Zsolt küldte, hogy az Áper laktanyánál trafipax, ahogy ő írt, a háromlábú. Köszönöm szépen és jó utat kívánok. Rövidesen jönnek az időjárás hírei. Addig is szólnak a dalok, velünk lesz a Margaret Island, Alexander Burke, Berkes Olivér, most pedig Gwen Stefanival a No Doubt at Just the Girl az új évezredből.

0: legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Jönnek az időjárás legfrissebb hírei, talán azzal kezdenék, hogy kiadták a citromsárga figyelmeztetést a várható záporok, zivatarok miatt. Pécset 19-20 fokot méretünk, holnap reggel 11, napközben 22 fok a jellemző, marad a szél és körülbelül jön hozzá 7-8 mm eső. A szombat és a vasárnap időjárását mediterrán ciklon alakítja, napközben 14-16 fokkal és 15 akár 20 mm esővel. A jövő hét is csapadékkal nyit, egészen szerdáig marad a borongósabb időjárás napi 2-3 mm esővel, míg a következő hét második fele szárazabb és melegebb is lesz. Az időjárás hírei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz Kelly Rowland és a Work a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen jön az a francia DJ, aki 1994-ben kezdte pályafutását, és azóta is a csúcson van, mondhatni. Martin Solveig, tőle szól a Rocking Music, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
4: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
5: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Nemzetközi borpiacot szerveznek Pécsett, különleges estére készül a Nemzeti Színház, megkezdődött az ivóvízhálózat bővítése. Szendi Hajni vagyok. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelye mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét, a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűdre érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. A nemzetközi borpiac egyik legnagyobb innovációját mutatják be május 20-án Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szumma szakmai napján az alkoholmentes és a csökkent alkoholtartalmú borok készítése kerül majd a középpontba. A rendezvényen szakmai előadások és nagyszabású kóstolók is várják az érdeklődőket. Különleges estére készül a Pécsi Nemzeti Színház társulata, írja a BAMA. Ma a Budapesti Nemzeti Színház vendégeként mutatják be ugyanis a Király beszéde című előadásukat. A mai este azonban nem csak a fővárosi fellépés miatt lesz emlékezetes, hanem egy különleges egybeesés miatt is. Ez lesz a produkció 33. előadása és az évad 333-ja is. Megkezdődött az ivóvízhálózat bővítése Pécsen, Gyük és város részben, amely több ütemben zajlik majd május és szeptember között, tudtuk meg a Tettye Forrásház ZRT-től. A fejlesztés célja a térség vízellátásának korszerűsítése és az új ivókút bekapcsolása a hálózatba. Szeptember végéig összesen közel 1000 méter új vezeték épül. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. magyar kerékpáros körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny Király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a Pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési városrészben a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában, teljes útzár érvényes 20-ától. Estétől záporok, zivatarok fordulhatnak majd elő északnyugaton, a déli szél néhol megélénkülhet. A délutáni 18-23 fokról szépen lassan csökken majd a levegő hőmérséklete, így Baranyában holnap 8-9 fokra ébredünk majd. A pénteki napon az ország egész területén várható kisebb-nagyobb esőzés, nálunk is futózáporokat jósolnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok, ma már csütörtök van, vagyis kispéntek, úgyhogy lélekben lehet készülni a hétvégére, mondjuk a Bringa versenyre, Tour de Hongrie-ra. Most viszont a dalokra indítom a zenei maratont, Martin Solveig-el szól a Rocking Music.
2: 101 hét Best FM.

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Még mindig keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonárdót, aki április 3-án vázsnoki otthonából engedély nélkül távozott, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű, eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítő szettet viselt. A komlói rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a központi 112-es segélyhívó számon. Hamarosan gyereknap, hogy pontosan milyen programokkal jönnek a részletek, addig is velünk lesz Alia, Rúzsa Magdi, most pedig Baby D a 90-es évekből.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Május 31-én vasárnap jön a Városi Gyereknap a Zsolnai negyedben, ahol a megnyitó 10 órakor kezdődik a Ginkó téri színpadon. A nap folyamán lesz majd a varázsóra megrázó kísérletekkel, élményzóna, kötélkert, pandani világa, állatsimogató, autóbuszsimogató, lufi hajtogatás és kézműves foglalkozás is. Bővebb információ ezzel kapcsolatban a Zsolnai negyed oldalán. Hamarosan jönnek a mai névnaposok és születésnaposok, addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. A számom 30-as, 889, 107-es. Érkezik mindjárt Madonna és az American Pie, belőtt itt a Follow the Flow és a Maradok távol.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az ő.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Május 14-e van csütörtök, névnaposok a Bonifácok, van két születésnaposunk is. 78 éves Kálai Bori magyar színésznő, Vidrai Tamás volt felesége. És 30 éves Martin Garrix, holland DJ, aki már itthon is fellépett, többek között a Balatonszándon, a Szigeten vagy éppen a Bolt Fesztiválon. Legnagyobb slágerei a So Far Away, illetve a Mad. A folytatásban délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk Szendi Hajnyitól, előtte romantikázunk egyet a Bagosi Brothers Company-val, szól a boldog idők a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Most jönnek a programajánlatok, aztán a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, melyet követ DJ Antoine slágere. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Bor Zene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Bor Zene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Megszólaltak a pécsi kutatók a hantavírusról, jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött. Szép májusi időnk lesz, Szendi Hajni vagyok. Jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött Gyükés területén. A hagyományos terep mellett az erdő mélyén is zajló beruházás során közel 1000 méter hosszan épül új ivóvízvezeték a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-ig. A meserdő területét érintő munkák miatt a park látogatási rendje idéglenesen módosult lesz, amikor pár napra be is zárnak. Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus fertőzésről, amelynek több halálos áldozata is van. A Pécsi Tudományegyetem virológiai szakértői összefoglalták most röviden, hogy mit is érdemes tudni a betegségről, és arról, hogy Magyarországon mekkora veszélyt jelenthet ez. Zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy egy dél-amerikai vírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, mert hogy képes emberről emberre terjedni. Azt írják a pécsi szakemberek, hogy a hantavírusokat főként rákcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett száraz poron keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül érintkezni. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben és ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. Új helyszínen várja az olvasókat a Minerva Fiók könyvtár, emellett május második felében a Belvárosi Fiók könyvtár és a Csipkefa gyermekkönyvtár is újra nyit Pécsett. A fejlesztéseknek köszönhetően tehát ismét 5 helyszínen lesznek elérhetők a könyvtári szolgáltatások Pécsett, jelentette be a Vármegye székhelyről a Csorba Győző könyvtár. Idén is számos népszerű kulturális és gasztronómiai fesztivált látogathatunk meg Baranyában. A Fishingon Orfű június 24-én startol el, a Pécsi Sétatér Fesztivál június 25-én, a Villányi Rozé Fesztivál július 10-én nyit, a Mohácsi Dunamenti Hal Fesztivál pedig július 17-től várja a városba érkezőket.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécsett, a gyükési városrészben a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes 20-ától. Estétől záporok, zivatarok fordulhatnak majd elő északnyugaton, a déli szél néhol megélénkülhet. A délutáni 18-23 fokról szépen lassan csökken majd a levegő hőmérséklete, így Baranyában holnap 8-9 fokra ébredünk majd. A pénteki napon az ország egész területén várható kisebb-nagyobb esőzés, nálunk is futózáporokat jósolnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajné, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Neked jó pihenést, hiszen hollapár visszatér Ince Anna Mária. Én viszont maradok és játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Érkezik többek között a Hooligans, itt lesz Yolanda Be Cool és a Venus Peak Americano, előtte pedig játszik DJ Antoine.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Érdemes elővenni az esernyőket, hiszen holnap kapunk bőségesen majd csapadékot. Nagyjából 7-8 mm-t írnak, reggel 11, napközben pedig a 22 fok lesz a jellemző és marad a szél. A csapadékhajlam szombaton és vasárnap tovább nő, naponta 15-20 mm-t írnak, éjszaka 9-11, napközben a 14-16 fok a jellemző, egyébként a hétvégét egy mediterrán ciklon fogja alakítani. Időjárás után hamarosan egy beszélgetéssel folytatjuk, addig is velünk lesz a French Affair, a Kowalski meg a Vega, illetve most az Airlines Ethnic a 90-es évekből egyik személyes kedvencem szól, ez a Respect a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Gé-Németh György producerrel, hiszen ma este Pécsre érkezik a Benyovszky Musical.
1: Most a musical ennek a hallatlan gazdag életműnek 46 évig élt, tehát nem volt koros, amikor meghalt, és egy eltévedt ágyugója oltatta ki az életet éppen Madagaszkáron. De hogyha elképzelik a kedves hallgatók, hogy négy földrészen hajóval, lóval, lóvontatta a kocsival, és hát számos esetben gyalogtetnek igen nagy távolságokat, és nagyon sok felé járt. Na ezt kellett belesűríteni ebbe a közel két órába, ami a musicalben is megjelenik. Úgyhogy igen gazdag fantáziai alkotók segítettek ennek a létrehozásában. A zeneszerző Nagy Tibor Magnus ismert, nemzetközileg is ismert, elismert zeneszerző. A slágereit jól ismerik Magyarországon, folyamatosan játszák a rádiók. A Kölyök című musicalje egy nagy siker volt Pécsett is évekkel ezelőtt. Aztán a dalszövegíró Bradány Iván, aki sajnos már nem él, de költői ihletésű verseket írt erre a csodálatos zenére, és hát maga a történet meg a látvány. Ezt az előadást Szikora János rendezte, Jászai Maridias művész, aki valami olyan fantasztikus, színes látványt hozott létre, a mai kor vizuális eszközeit igénybe véve, kivetítések és különböző speciális effektusok, amitől az mondani való igazából egy olyan szintre emelkedik, ahol beindítja a nézőknek a fantáziáját. Tehát tovább gondolják a történetet, és tovább gondolják ezt a hihetetlenül érdekes és színes produkciót, aminek azt hiszem, hogy talán az egyik legnagyobb haszna vagy feladata az lehet, hogy a fiatalok számára, akik kevésbé vonzódnak talán a történelmi témákhoz, közelebb hozza a modern kor, mai kor műfajának a közvetítésével a musical műfajában.
0: Említette, hogy vizuál mindenféleképpen lesz a színpadon. Ezt hogyan kell elképzelni? Meg fognak eleveredni különböző kultúrák, földrészek?
1: Igen, hiszen ugye a színházi lehetőségek kötöttek pont a helyszíni megjelenítések vonatkozásában, és ezt kellett kiegészíteni olyan kivetítési rendszerrel, és olyan kivetítési effektusokkal, és hát magukkal a filmekkel, amelyek belehelyeznek bennünket. Vannak olyan jelenetek, amikor úgy érzi a néző, mintha ő maga is együtt utazna be, és kivon a hajón, együtt ringatózik a tengeren, jön a vihar, és együtt szinte félrehajlik, amikor jön egy szélárollat. Valami nagyon, nagyon érdekes ez a világ, amit a rendező úr Szikora János meg elevinít itt, és hát ugye ezt tudunk kell, hogy ez az egyetlen előadás, ami Pécsen van, ez most éppen egy ilyen vándor sorozaton vesz részt az előadás, aztán utána megy tovább majd Kolozsvárra, megy tovább tervek szerint Lengyelországba, és talán majd Madagaszkár is eljut. Tehát a pécsi közösség egy valami olyan fantasztikus látványt láthat itt ma este, ami ízelítőt ad egy 18. századi hangulatból, a világ négy földrészének olyan fajta vizuális megjelenítése, ami szinte olyan, mint hogyha ott lennénk, és hát maga az üzenet, Benyovszkynek az üzenete, aki egész élete arról szólt, hogy vágyta a szabadságot, és ő maga is igyekezett segíteni másoknak abban, hogy szabadok legyenek. Akár például gondoljunk a madagaszkáriakra, akik bizony kötött törzsi formában éltek, és annyira el voltak foglalva a saját gondjaik és a viszályékkal, hogy igazából nem is tudták, hogy kell korszerű termelést, hogy kell megfelelő, sok ember számára megfelelő egészségügyet létrehozni. Úgyhogy Benyovszkynek számos érdeme van abban, hogy ez a csodálatos sziget ország, amely az Indiai óceánon található, tulajdonképpen az érdeklődés homlokzatába kerül, legalábbis nekünk magyaroknak.
0: Szóba került a tévésorozat, a Vivet Benyovszky. Ilyenkor az alkotók nem aggódnak egy picit, hogy a közönség megpróbálja összemérni az előadást azzal, amit látott a tévében annó?
1: Hát ez bizony több mint 50 éve volt, tehát nagyon régen volt, a fiatalok nyilván nem nagyon látták, bár ismételgetni a magyar televízió, de egészen más. Egy olyan fajta művészi alkotás, amely ugye a jelen, a pillanatnak a hangulatát használja ki, és a színészek játéka az mindig és minden este egyszeri. Tehát nem ugyanaz lesz másnap, és nem az olyan volt az előző nap. Tehát itt ez a fajta színházi műfaj, ahol a színészek nagyon sok köze van ahhoz, hogy hogyan jelenítik meg a mondani valót. Most itt azt lehet látni ennél a darabnál, hogy ezek a színészek, György Rózsa Sándor, aki a címszereplő Kis Madonnával, aki a párját alakítja, egyszerűen tobzódnak az szerepben, tehát annyira élvezik, annyira szeretik, és hát az összes szereplőről lehet ezt mondani, hogy nem egyszerűen csak egy nagyon érdekes, színes, kalandos előadást lát majd a picsi közösség, hanem egyfajta színészi jutalomjátékot is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd a Molnár Ferenc Karamell és a Zeniten túl.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu. Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volantaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
3: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácsvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele, kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
5: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
4: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Két órányi dance
7: mostantól.
6: 6-7-én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből.
7: Itt a Night

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Előre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyeket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

Nagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kedd, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hínuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvőbetegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen nétőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok, estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy ezt soha nem húzták be reklámzenének?
4: Yahoo!
5: Még egyszerű, nem?
3: Nem. Nem, mert tudod, ez a Windowsnak például a Rolling Stone Start Me Up volt a, nem is tudom, 90-es évek végén, amikor megjelent az
5: új valamelyik Windows. Mibe kerülhetett az nekik, White Boy? Gondolj bele, mibe kerülhetett?
3: Gondolom, így belenyúlt így a belső zsebébe az öreg Bill Gates.
5: Igen. Egyenesen a garázsból hozott egy zsákpénzt.
3: Mit mondott a Mick Jagger? Mennyi? Pont van nálam annyi. Igen. Tessék!
5: És egy nylon szatyorból előemelte.
3: Na, körülbelül. Na, hát akkor Celebration, a tánc ünnepe ez a következő 60 percben. Még, mert az előző 60 perc is az volt, de hát
5: jó, de hát az White Boy-jal volt, szóval azért érzed, erre rálicitálni. Na mindegy, megpróbáljuk.
3: Mindig sikerül. Na megjött a csütörtök esti házigazda, úgyhogy dezzes csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ez is egy nagyon kitűnő példa arra, hogy az ilyen egyébként szomorú, kellemetlen, traumatikus témákat, élményeket nem csak ilyen melankolikus dalokba lehet feldolgozni.
2: Nem. Hát a ugye... Romeo és Júliára gondolsz?
1: Nem, konkrétan a Young Hearts
2: rapjére. Sokan onnan ismerik ezt a dalt.
1: Igen,
2: és ugye ez a
1: Kim Mazzell, igen, és ki is volt ennek az eredet? Ja, Kevin Staten.
2: Így van. Köszönjük, Sándor.
1: Pedig a hangja a nagy Wikipédia, aki tud mindent. Hogy a csaj bántalmazó kapcsolatban volt benne, de annyira, hogy ott tényleg 20. emeletről történő kilógatás, meg minden volt, aki velő
2: együtt volt. Ezért jó, a szállodában laksz, mert nem tudnak kilógatni a 20-ról.
1: De hát ott pont valahol...
2: Tényleg, hát elvileg ott ugye nyithatatlan ablakok vannak elvileg, nem? Az a hírjárja.
1: Azóta, vagy a fene tudja. De hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban volt benne, és akkor, amikor valahogy végül sikerült ebből kiszabadulni, és akkor a menedzsere mondta, hogy figyelj, írd ki magadból, és akkor ebből született meg a Young Hearts Run Free, amire egyébként nem gondolnád.
2: Hát nem.
1: De egy más nem mondjak, Janet Jackson Together Again.
2: Igen. Egy óriási... Hát a Tina Turnernek is voltak hasonló dolgai egyébként.
1: Igen, ugye, de hogy tényleg...
2: Lány barátjával nem volt mindig
1: jó. Igen, tehát ott azért persze őt is megrágta az élet, de hogy a Together Again, és ott például ő ilyen traum, vagy ilyen szintén ilyen feldolgozás jelleggel, valami nagyon közeli barátja, azt hiszem hívfertőzésbe elhújt. Mm-hmm. Nem mondod meg, hogy egy diszkó klasszikus lett a Together Again. Na hát, és ez
2: elég szépen.
1: Hála az égnek.
2: Imádom, amikor hallom nálatok.
1: Az Ultranaté Free-vel, ugye az az érdekesség, ugye, hogy az Ultranaté személyesen mondta el, hogy egyébként ő egy ilyen R.E.M. Losing My Religion típusú dalra gondolt, amikor ezt a Free-t megírta, csak hát aztán ugye...
2: Hát akkor nem sikerült.
1: Hát jött a... Hogy
2: így sikerült.
1: A producer párosnak kezdtem.
2: Mutus Swing.
1: A Mutus. Nem, hát az már csak a remix, de hogy...
2: azt hittem, hogy a remixre gondolsz.
1: Nem, hogy már az eredeti is, ugye, hogy oda került, most mindjárt utána nézek, hogy kik is voltak az eredeti producere, és hát ők aztán végül mondták, hogy nem kéne ezt ilyen rokkosba elvinni.
2: És jó lesz ez így.
1: És született egy klasszikus.
2: Jó lett.
1: Jó lett.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: De persze, hogy jó, majd miért nem mondtad volna jól? Hát mikor mondtál te hülyeséget? Soha
2: hát
1: se nem.
2: Hát az életedben se sose. Sokat mesélni, hogy mennyi hülyeséget hordtam össze világéletemben. De ez most pont lejött,
1: igen. Ez most a szakma, úgyhogy ja, abszolút jól mondtad, igen. Hát a Mood to Swing, ugye, tehát neki köszönhető ez a,
2: igen, ez az a alapcsomag, és formája. Akkor utána jöttek a mindenféle, igen, még, igen, sikeresebb, igen, remixek, és ez így volt 20 év utána.
1: Na figyelj, beszéltünk már most.
2: A Jacko film?
1: Igen, te láttad?
2: Nem. Egyébként a múltkorjában beszéltük, hogy el kéne menni. Azon a héten, amikor erről beszéltük, akkor jelent meg a film egyébként a magyar mozikban.
1: Igen, mert a Hangyában meg azóta beszéltük, és mondta, hogy meg már látta.
2: Na, hát mi meg majdnem elmentünk, de tudod, ahol van egy gyerek, meg mondjuk még két kutya, meg, tehát ott azért elindulni moziba, meg el is jutni, már majdnem elmentünk.
1: Két Sanyi. Gyerek, két kutya, két macska.
2: Tudom, hát azért mondom neked, mert megérted. Tehát tudom, hogy te is ebből élsz.
1: Pontosan. Na, és ha már ott tartunk, hogy ki miből él, Imre dátumait, akkor legyél kedves, terítsd ide nekünk.
2: Nagyon egyszerű dolgom lesz ezen a héten, mert Budapest szíve, a belváros, a jó öreg Borbár, igen, az bemelegítés. Utána pedig holnap után megyek, az a szombaton Kisbérre, és az én drága rezidenciám, ahol ugye egyébként 2003 óta kísértek folyamatosan, úgyhogy
1: azóta tart az kisebb aranyáz, nagyobb,
2: igen, kisebb-nagyobb kiadásokkal, és ott lesz egy rendezvény, ahol hát a 90-es és a 2000-es évek legjavát próbálom majd játszani, sztár vendég a színpadon, és hát a mi drága kisbéri közönségünk, úgyhogy már alig várom.
1: Borsos Vecót csókoltatjuk.
2: Át is fogjuk neki adni rendesen.

0: Tás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Hát idén volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy 20 éve, hogy ez az egész elektronikus tánczenei szintér ez gyökereiben megváltozott, köszönhetően ugye a Daft Punk híres hírhet piramisos fellépésének, és aztán ugye onnan a turnénak. Ugye hát ez a Coachella fesztiválon voltak ők először 2006-ban, úgyhogy most itt ezzel kapcsolatban jöttek velem szembe így a mindenféle érdekességek meg infók, ugye hogy akkor már 10 éve nem lépett fel a Daft Punk, és a Coachella szervezők meg minden évben bombázták őket, hogy léci.
2: Szóval volt, hogy... Megtört a jég egyszer csak, vagy mi
1: azt
2: a mondás?
1: Volt, hogy jó fejek voltak, volt, hogy válaszoltak, hogy nem. Volt, hogy nem is válaszoltak, és
2: az is egy választ, azt szoktam mondani.
1: Hát hogy... igen, csak azért mégis. És azt mondja, ők minden évben elküldték az esélytelenek nyugalmával. És akkor mondták, hogy hát, hogy akkor hello, izé, akkor és mondták, hogy jó. És akkor mondták, hogy jó, akkor figyelj, akkor lenne rá 350 000 dollárunk, hogy akkor mit szóltok hozzá azért az egyézé. Mondta a csávó, ugye a Busy P, a Pedro, nem is tudom, hogy hívják, az akkori menedzser, mondta, hogy tök jó, mekkora színpad, mert akkor vinnénk egy ilyen...
2: Hoznak ezt, azt.
1: De szó szerint, vinnénk egy kisebb díszletet. Aha. És aztán utána derült ki, hogy ugye ez mindig ők így mondják, és ez ilyenkor... jössz rá, hogy ez tényleg így van. Mondták, hogy ezt sose a pénzért csinálták. A komplett 350 000 dollárt elköltötték
2: vizuálra,
1: a piramisra, a technikát. Tehát az egészet ők nullából építették föl. Tehát nem az volt, hogy bementek
2: tehát
1: egy
2: magyarul,
1: ilyen...
2: amikor mondta, hogy viszik, akkor még nem volt meg.
1: Igen.
2: Hanem tudták, hát hogy van rá ennyi pénz.
1: Tehát volt, meg volt az ötlet, és akkor úgy voltak, hogy hát ez 350 000 dollárt.
2: Pénzt, azt akkor gyorsan elküldjük előre látványra. Hát figyelj.
1: Nem, mondták, hogy figyelj, azt mondjuk, hogy ilyen, tehát hogy konkrétan az, hogy ők élőben tudják ott vezérelni a zenét, tehát ez nem 20 évvel ezelőtt, akkor még nem úgy működött, mint hát most, hogy ez.
2: Hogy egy enter és kész. Igen.
1: Persze, tehát ott azt mondta, olyan számítógépeket kellett egymással minden, úgy persze, szinkronizálni. Hát ez... Úgyhogy piff, így elfüstöltek 350 000 dollár, de hát, hogy mondani szokták, the rest is history, ugye?
2: Ahol bevétel van, ott kiadás is. Megboldogult nagymamám, mondta annak idején.
1: Na csak, hogy ugye egy Around the World-el búcsúzunk, tehát búcsúzik DJ Miller. Köszönjük szépen, Mikém, jövő csütörtök.
2: Én itt leszek akkor is. Köszönöm, sziasztok, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla szám, ahová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növényvirágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását okozza. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat, az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól, ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket. Ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hihetetlen, hogy ma George Lucas születésnapján nincsen semmiféle Star Warshoz kapcsolódó világnap ennek örömére. Cserébe a Csivavák világnapja ma van, meg van még egy születésnaposunk és egy énekesnő, akiről majd beszélek akkor, amikor aktuális lesz. Aktuális lesz, mert hogy érkezik majd ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

Best of a legjobb zenek. Nyilván egy 25-30 évvel ezelőtt lett volna az igazi, amikor még egyben volt a csapat, még Lisa Leftey López is az élők sorában volt. De hát most ennek kell örülni, hogy idén júniusban 5 alkalommal is élőben lesz látható és hallható a TLC Európában. Norvégia, Dánia, Svédország, Olaszország és Anglia. Ez az 5 júniusi dátum és júniusi helyszín van 2026-ra. És aztán remélhetőleg majd az amerikai turné alatt, amikor is az En-Vogue-gal és a Salter Pepával zenélnek együtt, annyira rákapnak a turnézás ízére, hogy esetleg még egy körre majd visszajönnek Európába. Jön a Waterfalls!

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jelenleg a New Yorki Broadway egyik musicaljében Michelle Obama szerepében tündököl az a hölgy, aki 1973-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pittsburghben, Shanice Lorraine Wilson néven, és hát a világ köszönhetően például ennek a dalnak csak Shanice-ként ismeri. Érkezik az I Love Your Smile! Boldog születésnapot Shanice-nek!

Best FM, a legjobb zenék. Holnap reggel 10-től egészen este 11-ig tessék úgy kalkulálni, hogy a Nyugati téren, a Jókai utca, illetve a Terész körút, valamint a felüljáró alatt, a Terész körút előtt, a visszafordító előtti parkolóban tilos lesz gépjárművel megállni gyűlés miatt.

0: nekünk ti vagytok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is te

szeretek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lő Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi már oda mávod, tenger helyett, jó lesz majd aliga. Te vagy a

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárkinek feltett szándéka, hogy idén nyáron élőben szeretné látni, hallani a Maroon 5-ot, egész sok dátumból tud már választani. Én azonban a július 3-át ajánlanám mindenkinek, amikor is Londonban majd egy szabadtéri fesztivál keretein belül a Maroon 5 mellett látni lehet még ugyanazért a belépőért a OneRepublic-ot, Jazz Glint,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megtörtént az átadás átvétele volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, 5 mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon, a levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső, ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. A zivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz, ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Ponyvaregény című filmben megismert Miser Lou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal, köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Mondanám, hogy aki a hétvégére szabadtéri programot tervezett, az inkább hozzá előre péntekre, tehát holnap se lesz sokkal jobb a helyzet. És holnaptól fogva egyre csak romlik az idő. Holnap 19, szombaton 18, vasárnapra 15 fokos nappali maximum várható. Mindez elképesztő mennyiségű csapadékkal és mediterrán ciklonnal egész hétvégén.

Best FM, a legjobb zenék jön Orville Richard Burrell, egészen pontosan Dr. Orville Richard Burrell, mert 2022-ben a Brown Egyetem a művészetek tiszteletbeli doktorává avatta őt, viszont ellentétben ezzel a címmel nagyon is valós az önvezetői kinevezése, így szerelt le 1992-ben az amerikai hatalmat.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life. Check it out.

Best FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbeszt szennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen nétőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket. Ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Texas, Amerika egyik állama, ez ugye egyértelmű, hogy Pompeji egy ókori római város, amelyet ugye a Vezúv kitörése semmisített meg, ezt is tudja mindenki, de ugye a White Town az vajon mely városra utalhat, azt senki nem tudja. Jön majd a Texas is, itt lesz majd a Pompeji és a Bastille-tól, meg persze a White Town is érkezik.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék, az eredetileg két fős zenei projektet, manapság már csak az egyik alapítótok, Simon Marlin viszi egyedül a hátán. Ő az, akit a fellépéseken is lehet látni is Shapeshifters néven, kivéve az Egyesült Államokban. Jár oda is, de mivel hogy ezt a nevet már egy Los Angeles-i hip-hop banda korábbról birtokolja, ezért ott Shape UK néven lép fel. Jön a Shapeshifters és a

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szavaz!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagy lemezük hanyadik lett az angol nagy lemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Aztán most már egészen biztosak lehetünk benne, hogy idén nem lesz Spice Girls reunion, hogy más nem mondjak, Melanie C, aki hamarosan érkezik, egész ősszel Ausztráliában fog majd turnézni, és ha már Ausztrália, egy ausztrál csapat is érkezik a mai utolsó 60 percben, a Savage Garden jön nem sokára a To The Moon and Back-kel, itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

a legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

változtatom a legjobb zenék, véget ért a csütörtök, véget ért a mai Night Shift, holnap pedig indul a hétvége legalábbis, és akkor, amikor mi majd érkezünk a Night Shift-tel, akkor az már tényleg a hétvége kezdete lesz. A Night Shift Extra-ban DJ Effendi csatlakozik majd hozzám, vagyis a szerdai hangulathoz hasonlóan holnap is pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indulunk. Jön Eve és a Gangsta Lavin, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára talál.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap, minden nap. South Beach, bring the heat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy görbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.